Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa a szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.

0: Leó pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértonú papjáról. A Szentpéter bazilikában tartott szerdai katekézis végén Leó pápa a lengyel zarándokokat köszöntve boldog Vladislav Findis atya a kommunista üldöztetés első boldog avatott mártírjának alakját Lengyelországban.
1: La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.
0: Tanúság tétele arra emlékeztet minket, hogy a szeretet civilizációját, a megbocsátás és a rossz jóval való legyőzése építi. A Szent Zenéről tartott katekézise után az egyes nyelvű csoportokat köszöntve a Szent Atya így szólt. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Augusztus 23-a a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapja. Ezen a napon a liturgia Vladislav Findis atyára emlékezik, az első lengyel papra, akit a kommunista üldöztetés mártírjaként boldoggá avattak. A II. Vatikáni zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, a szeretet és az erkölcsi megújulás cselekedeteivel bevonva a híveket a zsinati jótett művébe. Tanúság tétele emlékeztessen minket arra, hogy a szeretet civilizációja a megbocsátás révén és a rossznak jóval való legyőzése által épül. Áldásom mindannyiukra! Boldog Vladislav Findis atya sorsa jól példázza a kommunista hatóságok egyházzal szembeni gyűlöletének mértékét. Hamisan azzal vádolták meg a papot, hogy embereket kényszerített vallásgyakorlatra, és ezért 2,5 év börtönbüntetése ítélték. Bebörtönzése alatt fizikai és lelki bántalmazásnak volt kitéve, és a hatóságok megakadályozták neki a nyelőcső rákja miatt szükségessé vált műtétet. Büntetése letöltése után rendkívül legyengült állapotban szabadult, és néhány hónappal később meghalt, de életszentség hírében. Sem börtön, sem halál nem választotta el Krisztustól és a rábízott jóktól, írta róla Ferenc pápa a vértanúságának 50. évfordulójára írt levelében. Boldog Findis atya legyen minden pap számára meghívás a hűségre, az életszentségre és a teljes odaadásra Krisztus és testvérei mindennapi szolgálatában. Minden hívő számára legyen az Istenbe vetett bizalom, valamint a Krisztushoz és a minden emberhez szóló evangélium mértékeihez ragaszkodás radikális jele és példája. Vladislav Findis 1907-ben született a dél-lengyelországi Kosienko-Nizsnyiben, az akkoriban osztrák megszállás alatt álló területen. Gyermekkorának legnagyobb vesztesége, hogy még 5 éves korában elvesztette édesanyját. A fiatal Vadek a háborús tapasztalatok árnyékában nőtt fel, és 1927-ben, immár az újjászületett Lengyelországban, az érettségi vizsgája után a papi hivatást választotta. 1932-ben szentelték pappá, majd káplánként dolgozott Plébánián, amelyek ma már Ukrajnához tartoznak. 10 évvel később, 1942-ben lett Nový Zsmigród plébánosa. Az ország náci megszállása idején megpróbált reményt adni az elkeseredett embereknek, együtt tudott érezni mások életével, megvigasztalta őket. Findis atya életét kockáztatva segítette az üldözötteknek és a halállal fenyegetett embereknek, nemzetiségüktől és vallásuktól függetlenül, beleértve a zsidókat is. Sokan az ő támogatásával tudtak éppen Magyarországra menekülni, amely akkor bátran befogadta a lengyel menekülteket. Findis atya felismerte, hogy a háború utáni nehéz idők hozzájárulhatnak a háború és a megszállás által súlyosan érintett nemzet megosztottságához. A híveknek nyújtott konkrét segítség mellett a Nemzeti Egység szószólója és a rendíthetetlen remény prédikátora volt az élet minden területén. Ezt a háború utáni kommunista állam alapelveivel dacolva tette, amelynek célja Isten kiiktatása volt a társadalmi életből, és elnyomás alá helyezte a katolikus egyházat és annak papjait. 1946-tól kezdve Findis atya a biztonsági szolgálat megfigyelése alatt állt. 1952-ben az iskolai hatóságok felfüggesztették a katekizmus tanítását a helyi középiskolában. A legsúlyosabb üldöztetés ideje azonban egybeesett a II. Vatikán zsinat munkájával 1962 és 1965 között. Stefan Wyszyński bíboros prímás vezette be Lengyelországban, a 23. János pápa kezdeményezte imádságot a zsinatért és a zsinati jótett cselekedeteit. Findis atya határozott lelkipásztori szolgálata kiváltotta a kommunista hatóság indulatát. 1963-ban letartóztatták és börtönbe zárták, ahol fizikailag bántalmazták és lelkileg meggyötörték. Többek között az alkotmány és a lelkismereti szabadság megsértésével, valamint a katolikus hit megvallására való kényszerítéssel vádolták, és egy koncepciós perben 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. A börtönben, bár láttak, hogy rákos betegségben szenved és sürgős kezelésre szorul, a börtön és az igazságügyi hatóságok megtagadták tőle megfelelő kezelést és megakadályozták, hogy a korábban tervezett nyelőcsőrák műtéten átessen az egyházmegyei hatóságok és egy ügyvéd közbenjárása ellenére. Ennek következtében a fizikai és lelki bántalmazás mellett egészségi állapota is gyorsan romlott. 1964. február 29-én rendkívül legyengült állapotban feltételesen szabadlábra helyezték. Visszatért első plébánosi helyére, Novi Zmigródba, ahol pár hónappal később, 1964. augusztus 21-én meghalt életszentség hírében. 2005. június 19-én Varsóban avatták boldoggá. Nagy tisztelője, II. János pápa ezt már akkor a mennyből szemlélte.
2: XIV. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. A háborús fegyverek helyett a béke Istene ad erőt nekünk a gyógyuláshoz, a kiengesztelődéshez és a szeretet civilizációjának építéséhez. Ezt emeli ki Leó pápa a teremtett világ védelméért meghirdetett 11. ima világnapra írt üzenetében, amelyet augusztus 20-án csütörtökön tett közzé a Szentszék sajtó irodája. Az egyház szeptember 1-én ünnepli a világnapot, amelynek idei témája, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. A Szentatya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. 14. Leó elismerte, hogy csak ezek a tulajdonságok rendelkeznek azzal az erővel, hogy átalakítsák az egyéneket, megújítsák a közösségeket és meggyógyítsák világunk sebeit. A Szentatya megerősítette, hogy az előttünk álló út nem könnyű, de világos. Arra kaptunk hivatást, hogy engedjük megújulni szívünket, hogy békét kereshessünk és gondoskodhassunk a teremtésről. Az üzenetben a Szentatya megállapítja, hogyha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, akkor Isten munkatársaivá válunk megújító munkájában. Sajnálatát fejezi ki, hogy ma sok válságnak és sok emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Ugyanakkor szerinte úgy tűnik, a teremtés harmonikus egyensúlyának felborulása felgyorsul. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. A gyógyulásért és a békéért szóló egyetlen fohászt jelentenek, amely egy sebzett világból fakad, mutat rá üzenetében 14. Leó. Az élet Istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. A pápa szerint ez a béke nem felszínes és nem is mulandó, hanem Krisztus minden ember iránti tartós szeretetéből és gondoskodásából fakad. Mégis Ez a békeígéret szöges ellentétben áll a világ számos részén látott valósággal. A pápa kiemeli üzenetében, hogy számos erőfeszítés továbbra is az erőszakra és a háborúra irányul. Ráadásul a háború olyan sebeket ejt, amelyek károsíthatják az élet teljes szövetét, nem csak az egyes személyeket és közösségeket, hanem az egész emberi családdal való tágabb kapcsolati hálózatukat és a teremtéssel való harmóniájukat is. Valamint rávilágít egy nagyobb kudarcra azon a téren, hogy Isten képére és hasonlatosságára éljünk, hogy tiszteljük az életet és gondoskodjunk a ránk bízott földről. A Szent Atya ezt nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarcnak is nevezte. Leó pápa kiemeli, hogy a háború sebei és a föld pusztulása tehát mélyen összefüggenek az emberi szív állapotával. Ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrák reformjára van szükség, hanem a szívünk megújítására is. A Szent Atya kiemeli, hogy a konfliktusok és a teremtett világ kizsákmányolásának mélyen gyökerező okai etikai és kulturális válságból fakadnak, beleértve a határok érzékelésének elvesztését, az uralkodás utáni vágyat, az azonnali haszon hajszolását és az Istentől kapott emberi méltóság felismerésének képtelenségét. Ennek megfelelően Isten kegyelmével együttműködve mélyebb személyes és kollektív megtérésre van szükség, visszatérésre Istenhez, aki újra rendezi vágyainkat, begyógyítja sebeinket és segít nekünk erényben növekedni. E belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Viszont, ahol a szívek megújulnak, új lehetőségek nyílnak meg, figyelmeztet Leó pápa. Amit pusztításra használtak, az újra irányítható az élet, a szegények gondozása, az éhezők táplálása és a teremtés védelme felé. Ez a hiteles ökológiai megtérés útja, ahol Jézus Krisztussal való találkozásunk hatásai nyilvánvalóvá válnak a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatunkban. A béke a szívben kezdődik, és kiárad a kapcsolatainkba, közösségeinkbe és a tágabb világba. A hatalmas kihívások ellenére Leó pápa megerősíti, hogy Isten nem hagy minket a gyógyulás és az átalakulás eszközei nélkül. A teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenete végén pedig így imádkozik. Adja meg nekünk az Úr a bátorságot, hogy ezen az úton járjunk, hogy a mi időnkben a kardok valóban ekevasakká kovácsolódjanak, és az evangélium ígérete mélyebben gyökeret verjen a világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világ felett. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
3: Egy fiatal ember a vasútállomáson várja a kedvesét. Mellette egy idősebb férfi áll. Megérkezik a vonat, az idősebb férfi felesége érkezik hamarabb, és szorosan átölelik egymást. De hiányoztál, mondja a férj. Nekem is olyan hosszú volt ez a két nap nélkület, válaszolja a feleség. A fiatalember csodálkozva kérdezi. Mióta házasok? 30 éve. A fiatal felsóhajt. Remélem, a mi kapcsolatunk is egyszer ilyen lesz. Az idős férfi elmosolyodik. Ezt ne remélje, fiatalember. Döntse el. A szeretet nem csupán érzés, hanem naponta meghozott döntés. Maga Isten erre a legfőbb bizonyíték, hiszen ő döntött az ember mellett örökre, és akkor is szereti az embert, amikor az nem figyel rá és eltávolodik tőle. Ez minden önértékelés alapja. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Jézus erre az alapra vezeti rá tanítványait, amikor felteszi nekik a kérdést. Kinek tartanak engem az emberek? Ti kinek tartotok engem? Ahhoz, hogy hitem élővé váljon, életbevágóan lényeges e két kérdés megválaszolása. Érdekes megfigyelni azt is, hogy Jézus két részre bontja ezt a legfontosabb kérdést. Először azt, hogy kinek tartják őt az emberek, és csak ezután azt, hogy kinek tartják őt a tanítványok. A lényeget a tanítványoktól kérdezi csupán, akik már elkezdték a Krisztus követés útját. Isten ugyanis menet közben tárja fel, nyilatkoztatja ki magát. Ha nem indulok el hívására, nem hallom meg a válaszokat sem, mert ő mindig tovább hív. A fejlődés útja felfelé ívelő mozgás, sohasem egy helyben topogás. Az emberek különféleképpen vélekednek Jézusról. Vannak, akik Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának tartják. Úgy vélik, ezek lelke öltött Jézusban újra testet. Ma is sokan sokfélét tartanak Jézusról, vallásos zseninek, nagymesternek vagy prófétának, korszakalkotó egyéniségnek és igaz embernek tartják. Ez mind igaz is, de nem ez a lényeg, ezért kérdez Jézus tovább, ti kinek tartotok engem? Erre a lényeges kérdésre már a tanítványoknak kell válaszolniuk. Erre a lényeges kérdésre Jézus mai tanítványainak is válaszolniuk kell, ti, akik kereszténynek nevezitek magatokat, kinek tartotok engem? Ki vagyok én számotokra? Az értelemmel elsajátított dolgok, parancsok, szentírási részek, hitünk igazságai önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy mélyen hívő emberé váljak. Tudhatom kívülről hitünk igazságait, persze ezek is szükségesek, és érthetek sok mindent azokból, de amíg nincs bennem hit élet, addig hiteles sem tudok lenni. Isten nélkül tanulmányozni Istent, Istenről tanulni a vele való kapcsolat nélkül tudathasadás szül. Jézus arra hív, hogy Isten tükrében nézzek magamra, mert csak ott derül ki igazán, ki vagyok valójában. Pintér Béla ezt így énekli meg, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. Az ember sok mindenre építheti az önértékelését, anyagi javakra, a sikereire, vagy pedig arra, hogy mások mit gondolnak róla. Ezek azonban mind bizonytalan alapok, hiszen elég egy betegség, egy kudarc vagy egy csalódás, és összeomlanak. Van azonban egy alap, amely nem változik. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Nem azért szeret, mert értékes vagyok, hanem azért vagyok értékes, mert ő szeret. Ez az igazi önazonosság alapja. A kérdés már csak az. Én mire építem az önértékelésemet? Az emberek véleményére? A sikereimre? A birtokaimra? Vagy arra a biztos igazságra, hogy Isten öröktől fogva igent mondott rám?
2: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra önértékelés címmel. Szent István király ünnepén arra a lelki örökségre is emlékezünk, amelyet első szent királyunk népére hagyott. Amikor országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta, Magyarország jövőjét is Isten kezébe helyezte. Kérjük közbenjárását, hogy magyar népünk a béke, az összetartozás és a remény útját járja. Isten áldja Magyarországot! Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Vértes Aljai László jegyzete. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll, lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk

működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvitatását, és alávetve azokat a társadalmi igazságosság közös normáinak, biztosítva, hogy ne legyen egyetlen ideológia vagy érdek sem, amely diktálná a mesterséges intelligencia rendszereibe ágyazott értékeket. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia gyors fejlődése azzal a kockázattal jár, hogy a technológiai függőség új formáit hozza létre, a szegényebb nemzetek egyre inkább a gazdagabbakra támaszkodnak, mutatott rá Leo pápa. Ébereknek kell maradnunk ebben a tekintetben, nehogy az innováció az ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás újabb eszközévé váljon. Sajnálatos módon a dominancia egy finom formájával találkozunk, amikor algoritmusok döntik el, hogy ki látható és ki marad láthatatlan. Amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leo pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leo pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat a számítás előtt, a nagy lelkűséget a verseny előtt, a párbeszédet a megosztottság előtt, és a szeretetet a hatalom előtt. Ennek tudatában Leo pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának soha nem szabad megengedni, hogy erodálja a társadalom eme elsődleges sejtjét, akár úgy, hogy a személyeket és a kapcsolatokat adatokká és szimulációkká redukálja, akár úgy, hogy a fiatal elméket oly tartalommal árasztja el, amely eltorzítja a vágyakat, akár olyan gazdasági modellekkel, amelyek gazdaságilag bizonytalanná teszik a családi életet. Ezért jelentette ki a Szentatya, arra buzdítalak benneteket, hogy támogassatok olyan politikákat, amelyek erősítik a házasságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim, a világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség, a lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leo pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leo azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára. XIV. Leo fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 14. Leo pápa csütörtök délelőtt a Vatikánban fogadta Joseph Aoun, libanoni köztársasági elnököt. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. A Szentszék sajtóirodája által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keretmegállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szentszék miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmának adott hangot a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a szentszéki közlemény. A libanoni elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Aoun elnök ismételten kifejezte háláját 14. Leo pápának és a Szentszéknek Libanon támogatására tett erőfeszítéseikért. Kifejezetten kérte őket, hogy továbbra is támogassák Beirut követeléseit,

amelyek közül az első, hogy felszólítják Izraelt a június 26-án az Egyesült Államok égisze alatt aláírt keretmegállapodás feltételeinek végrehajtására. Aoun felszólította Izraelt, hogy vessen véget a napi támadásoknak, amelyek különösen a dél-libanoni civileket, infrastruktúrákat és falvakat célozzák meg, és vonuljon ki a megszállt területekről, utat nyitva a lerombolt területek újjáépítésének és a kitelepítettek visszatérésének. Aoun továbbá hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket el kell kísérnie a libanoni állam hatalma kiterjesztésének az egész területére. A vatikáni találkozókra a fokozott feszültség időszakában került sor, amely kiváltképpen Dél-Libanonban uralkodik, ahol az Izraellel április 17-én kötött ideiglenes tűzszünet ellenére is támadások folytatódnak.

0: 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtesaljai László jegyzete.
1: A 44-es szám hallottan feldobog a szívem, mert éppen 44 éve, 1982. július 4-én Mátor Verebély Szent Puton szenteltek pappá. Tegnap este, 2026. augusztus 20-án pedig ott álltam a római Szent István zarándokház kápolnájában az oltár mellett az ünnepi búcsú szentmisén. 44 éves töretlenség, amire hatalmas erővel buzog fel bennem a hála, hogy nem csak meghívott, hanem meg is tartott az Úr. Deo gratias. Az ő országának életében azonban összehasonlíthatatlanul nagyobb esemény az a 44 évvel ezelőtti látogatás, amelynek keretében II. János Pál pápa felkereste a harmadik Rimini meetinget. Akkor egészen más világ járt, mint most, nem csak azért, mert az ateista kommunizmus minden látszat ellenére már a végét járta, hanem mert olyan erők voltak születőben, amelyek óriási energiát szabadítottak fel bennünk. Hiába is akarták szürke falkasok eltenni lábalól az ígéret emberét, aki egy távoli országba jött, aki a saját bőrén tapasztalta meg a barna és a vörös diktatúrát, és akit az 1981. május 13-i merénylet során a fatimai szűzanya mentett meg a haláltól. Őszre már felépült, sőt éppen a mi római német-magyar kollégiumunkban tett látogatásával pontosan azzal folytatta apostoli tevékenységét, amiben a merénylet megakadályozta. A következő évben ismét haza akart látogatni szeretett lengyel pátriájába, de miután 1981. december 13-án Wojciech Jaruzelski tábornok és pártfőtitkár bevezette a hadi állapotot és börtönbe záratta az akkor már 10 millió tagot számláló szolidaritás szakszervezet több ezer vezetőjét, köztük az alapító Lech Walesát, a Szentatya elnapolta a látogatását. Emlékszem arra az 1981-es karácsonyra, a Szent Péter téren tartott imaórákra, amikor többnyire éppen az olasz Communione Liberazione egyházi diákmozgalom szervezésében azért fohászkodtunk, hogy ne vesszen kárba az a drága magvetés, amely új holnapot ígért lengyel, de épp úgy magyar földön is. Azon az őszön, 1981. szeptember 14-én jelent meg a Laborem Exercens címmel II. János Pál pápa harmadik enciklikája. Ez volt pápaságának első társadalmi enciklikája, amelyet 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájának 90. évfordulójára írt. A dokumentumot a Szentatya teljes egészében az emberi munka és a dolgozó ember személyi méltóságának szentelte. A lengyel pápa a világ szociális problémáját legfőbb vonásában éppen az emberi méltó munka lehetőségének megteremtésében és a munka gyakorlásában laborem exercens látta. Bátor kiállás volt ez a dolgozó emberek milliói mellett, akik példaként tekinthettek a kétkezi munkás Józsefre és az ács nevelt fiára Jézusra. A pápa nem szociális munkáról, hanem egyszerűen a munkáról beszélt. Ebben az összefüggésben kerül sor a tervezett lengyelországi látogatás helyett a Rimini útra. A Rimini meeting a Don Giussani Milánói Egyetemi Lelkész alapította Communione e Liberazione, közösség és megszabadulás egyházi egyetemi diákmozgalom szervezésében született 1980-ban, hogy a népek közötti barátságot szolgálja a Rimini vásár területén tartott évenkinti augusztus végi nemzetközi nagy találkozójával. A többnapos rendezvényre mintegy 100 000 fiatal érkezik a világ számos országából, hogy aktívan bekapcsolódjanak a színes, vallási, kulturális, művészeti és politikai témájú programokba. A résztvevők zömmel katolikus, de a találkozónak van ökumenikus és vallásközi jellege is. Politikai sikon főként az olasz közélet vezető személyiségei vesznek részt, és a fórumokon különféle indítatású politikai nézetek képviselői vitatkoznak egymással, aminek Olaszországban különösen is nagy hagyománya van. Minden találkozónak van egy olyan sajátos alapgondolat mottója, amely köré szerveződik az összes program, hogy annak tartalmát sok irányú megközelítés jegyében bontsák ki, minél gazdagabban. Az 1980-as év mottója Le risorse dell'uomo, az ember erőforrásai. Második János Pál pápa hosszú és tartalmas beszédében először a találkozás szót értelmezte, amely éppen a hazájában zajló drámai események miatt, mint hogy felfüggesztették a találkozókat, különleges értelmet nyert. A meeting Rimini fiataljainak a spontán kezdeményezéséből egy csoport keresztény fiatal a barátságába született ebben a városban. Ennek alapja a találkozás Krisztussal, amely halálának és feltámadásának szentségi emlékezetében állandóan megújul, és képessé tesz minket arra, hogy találkozzunk testvéreinkkel és a többi emberrel. Az ember erőforrásai közt a pápa elsőként arra mutatott rá, ami segíti őt az önfenntartása és a föld feletti uralma erőfeszítéseiben, amelyek csak akkor válnak igazán emberi erőforrásra, amikor munkán keresztül valósulnak meg. Munka révén gondoskodik az ember önmagáról és a földről, annak kincseit saját életére használva fel, ugyanakkor fejleszti és védi a földet. Valójában az ember csak belső lényén keresztül kommunikál a külső valósággal. A munka mellett az ember egy másik alapvető erőforrása a család. Az ember azért dolgozik, hogy eltartsa magát és családját. Ha a munka a léttel való törődést, Isten teremtő munkájában való együttműködés jelenti, akkor ez az általános elv a legtöbb ember számára abban válik nyilvánvalóvá és egzisztenciálisan konkrétá, hogy a munkával az ember szerettei személyéről gondoskodik. A munka, amelyen keresztül az emberiség uralja a természetet, az egész emberi közösség munkája minden generáción keresztül. Ezen generáció mindegyikének feladata a föld gondozása, a jövő generációinak átadása, amely egyre inkább alkalmas arra, hogy az emberiség otthona legyen. A munka és a család mellett különös figyelmet kell fordítani arra az erőforrásra, amelyet az ember önmagában hordoz, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi természetében. Szent Ágoston közismert szavaival, Fécisztinos ad te, Uram, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Igen, az Úrért teremtettünk, aki belénk véste hatalmának és szeretetének halhatatlan lenyomatát. Az ember nagy erőforrásai innét fakadnak, itt vannak, és csak Istenben találnak védelmet. Az ember az értelme révén nagy, amelyen keresztül ismeri önmagát, másokat, a világot és Istent. Az ember az akarata által nagy, amelyen keresztül szeretetben átadja önmagát. Ezek az erőforrások az ember elfogyhatatlan vágyakozásának alapjai. Az értelemnek az igazság utáni vágya, és az akaratnak a szabadság utáni vágya. A teremtettségünkben rejlő erőforrás, amely által minden ember valóban ember, a kultúrán nyugszik. Az ember a kultúra révén él igazán emberi életet, másképpen a kultúra teszi az embert igazán emberré, mert annak többlete hozzáférés biztosít az ember létéhez, ahhoz, hogy van, nem pedig ahhoz, amije van. A kultúra megnyilvánulásai tekintetében az anyagi kultúra alkotásai mindig az anyag szellemivé válását, az anyagi jellem szellemi alárendeltségét mutatják. Másrészt pedig a lelki kultúra alkotásai konkrétan a szellem anyagi hasodását, a lelki megtestesülését mutatják meg. A kultúra úgy válik az ember erőforrásává, ha gyarapítja mind a lelki, mind az anyagi lehetőségeit. Ezek előre bocsátásával érkezett el második János Pál pápa lényegi üzenetéhez. Az ember legnagyobb erőforrása Krisztus, Isten fia és az ember fia. Benne fedezzük fel az új ember vonásait, a maga teljességében megvalósulva. A megfeszített és feltámadt Krisztusban az ember számára feltárul a lehetőség és a mód, hogy mély egységben magára öltse teljes emberi természetét. Ebben áll a Rimini Meeting minden programját átfogó egyesítő alapelv. Az ember erőforrása feltámadt Krisztus, mint kimeríthetetlen forrás, és ebből fakad itt a találkozón is az eukarisztikus áldozat ünneplése. zárta 44 évvel ezelőtt az 1982-es Rimini Mitigén elmondott beszédét Szent II. János Pál pápa.
0: Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtes Ajai László jegyzete. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll, lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk kell az új technológiák használatának átláthatóságát, és garantálniuk kell, hogy azok erősítik a demokratikus intézményeket. 14. Leó ezt a meggyőződését fejtette ki a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata képviselőinek. A jogalkotásról elmélkedve a pápa megismételte, hogy szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre van szükség, amely nem hárítja el magáról a felelősségét. Megjegyezte, hogy az ilyen felügyelet több szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvitatását, és alávetve azokat a társadalmi igazságosság közös normáinak, biztosítva, hogy ne legyen egyetlen ideológia vagy érdek sem, amely diktálná a mesterséges intelligencia rendszereibe ágyazott értékeket. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia gyors fejlődése azzal a kockázattal jár, hogy a technológiai függőség új formáit hozza létre, a szegényebb nemzetek egyre inkább a gazdagabbakra támaszkodnak, mutatott rá Leó pápa. Ébereknek kell maradnunk ebben a tekintetben, nehogy az innováció az ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás újabb eszközévé váljon. Sajnálatos módon a dominancia egy finom formájával találkozunk, amikor algoritmusok döntik el, hogy ki látható és ki marad láthatatlan. Amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A Szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leó pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat a számítás előtt, a nagylelkűséget a verseny előtt, a párbeszédet a megosztottság előtt, és a szeretetet a hatalom előtt. Ennek tudatában Leó pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának soha nem szabad megengedni, hogy erodálja a társadalom eme elsődleges sejtjét, akár úgy, hogy a személyeket és a kapcsolatokat adatokká és szimulációkká redukálja, akár úgy, hogy a fiatal elméket oly tartalommal árasztja el,
amely eltorzítja a vágyakat, akár olyan gazdasági modellekkel, amelyek gazdaságilag bizonytalanná teszik a családi életet. Ezért jelentette ki a Szentatya, arra buzdítalak benneteket, hogy támogassatok olyan politikákat, amelyek erősítik a házasságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim! A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség, a lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leó pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leó azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a nemzetközi katolikus törvényhozók hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára. XIV. Leó fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 14. Leó pápa csütörtök délelőtt a Vatikánban fogadta Joseph Aoun, libanoni köztársasági elnököt. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. A Szentszék sajtóirodája által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keretmegállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szentszék miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmának adott hangot a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a szentszéki közlemény. A libanoni elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Aoun elnök ismételten kifejezte háláját 14. Leó pápának és a Szentszéknek Libanon támogatására tett erőfeszítéseikért. Kifejezetten kérte őket, hogy továbbra is támogassák Beirut követeléseit, amelyek közül az első, hogy felszólítják Izraelt a június 26-án az Egyesült Államok égisze alatt aláírt keretmegállapodás feltételeinek végrehajtására. Aoun felszólította Izraelt, hogy vessen véget a napi támadásoknak, amelyek különösen a dél-libanoni civileket, infrastruktúrákat és falvakat célozzák meg, és vonuljon ki a megszállt területekről, utat nyitva a lerombolt területek újjáépítésének és a kitelepítettek visszatérésének. Aoun továbbá hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket el kell kísérnie a libanoni állam hatalma kiterjesztésének az egész területére. A vatikáni találkozókra a fokozott feszültség időszakában került sor, amely kiváltképpen Dél-Libanonban uralkodik, ahol az Izraellel április 17-én kötött ideiglenes tűzszünet ellenére is támadások folytatódnak.

0: 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Péter Virtesaljai László jegyzete.
1: A 44-es szám hallatán feldobog a szívem, mert éppen 44 éve, 1982. július 4-én Mátor Verebély Szent Puton szenteltek pappá. Tegnap este, 2026. augusztus 20-án pedig ott álltam a római Szent István zarándokház kápolnájában az oltár mellett az ünnepi búcsú szentmisén. 44 éves töretlenség, amire hatalmas erővel buzog fel bennem a hála, hogy nem csak meghívott, hanem meg is tartott az Úr. Deo gratias. Az ő országának életében azonban összehasonlíthatatlanul nagyobb esemény az a 44 évvel ezelőtti látogatás, amelynek keretében II. János Pál pápa felkereste a harmadik Rimini meetinget. Akkor egészen más világ járt, mint most, nem csak azért, mert az ateista kommunizmus minden látszat ellenére már a végét járta, hanem mert olyan erők voltak születőben, amelyek óriási energiát szabadítottak fel bennünk. Hiába is akarták szürke falkasok eltenni lábalól az ígéret emberét, aki egy távoli országba jött, aki a saját bőrén tapasztalta meg a barna és a vörös diktatúrát, és akit az 1981. május 13-i merénylet során a fatimai szizonya mentett meg a haláltól. Őszre már felépült, sőt éppen a mi római német-magyar kollégiumunkban tett látogatásával pontosan azzal folytatta apostoli tevékenységét, amiben a merénylet megakadályozta. A következő évben ismét haza akart látogatni szeretett lengyel pátriájába, de miután 1981. december 13-án Wojciech Jaruzelski tábornok és pártfőtitkár bevezette a hadi állapotot és börtönbe záratta az akkor már 10 millió tagot számláló szolidaritás szakszervezet több ezer vezetőit, köztük az alapító Lech Walesát, a Szentatya elnapolta a látogatását. Emlékszem arra az 1981-es karácsonyra, a Szent Péter téren tartott imaórákra, amikor többnyire éppen az olasz Communione Liberazione egyházi diákmozgalom szervezésében azért fohászkodtunk, hogy ne vesszen kárba az a drága magvetés, amely új holnapot ígért lengyel, de épp úgy magyar földön is. Azon az őszön, 1981. szeptember 14-én jelent meg a Laborem Exercens címmel II. János Pál pápa harmadik enciklikája. Ez volt pápaságának első társadalmi enciklikája, amelyet 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájának 90. évfordulójára írt. A dokumentumot a Szentatya teljes egészében az emberi munka és a dolgozó ember személyi méltóságának szentelte. A lengyel pápa a világ szociális problémáját legfőbb vonásában éppen az emberi méltó munka lehetőségének megteremtésében és a munka gyakorlásában, laborem exercens, látta. Bátor kiállás volt ez a dolgozó emberek milliói mellett, akik példaként tekinthettek a kétkezi munkás Józsefre és az Ács nevelt fiára, Jézusra. A pápa nem szociális munkáról, hanem egyszerűen a munkáról beszélt. Ebben az összefüggésben került sor a tervezett lengyelországi látogatás helyett a Rimini útra. A Rimini meeting a Don Giussani Milánói Egyetemi Lelkész alapította Communione e Liberazione, közösség és megszabadulás egyházi egyetemi diákmozgalom szervezésében született 1980-ban, hogy a népek közötti barátságot szolgálja a Rimini vásár területén tartott évenkinti augusztus végi nemzetközi nagy találkozójával. A többnapos rendezvényre mintegy 100 000 fiatal érkezik a világ számos országából, hogy aktívan bekapcsolódjanak a színes, vallási, kulturális, művészeti és politikai témájú programokba. A résztvevők zömmel katolikus, de a találkozónak van ökumenikus és vallásközi jellege is. Politikai sikon főként az olasz közélet vezető személyiségei vesznek részt, és a fórumokon különféle indítatású politikai nézetek képviselői vitatkoznak egymással, aminek Olaszországban különösen is nagy hagyománya van. Minden találkozónak van egy olyan sajátos alapgondolat mottója, amely köré szerveződik az összes program, hogy annak tartalmát sok irányú megközelítés

0: kívánságunk szentségi emlékezetében állandóan megújul, és képesítesz minket arra, hogy találkozzunk testvéreinkkel és a többi emberrel. Az ember erőforrásai közt a pápa elsőként arra mutatott rá, ami segíti őt az önfenntartása és a föld feletti uralma erőfeszítéseiben, amelyek csak akkor válnak igazán emberi erőforrásra, amikor munkán keresztül valósulnak meg. Munka révén gondoskodik az ember önmagáról és a földről, annak kincseit saját életére használva fel, ugyanakkor fejleszti és védi a földet. Valójában az ember csak belső lényén keresztül kommunikál a külső valósággal. A munka mellett az ember egy másik alapvető erőforrása a család. Az ember azért dolgozik, hogy eltartsa magát és családját. Ha a munka a léttel való törődést, Isten teremtő munkájában való együttműködés jelenti, akkor ez az általános elv a legtöbb ember számára abban válik nyilvánvalóvá és egzisztenciálisan konkrétá, hogy a munkával az ember szerettei személyéről gondoskodik. A munka, amelyen keresztül az emberiség uralja a természetet, az egész emberi közösség munkája minden generáción keresztül. Ezen generáció mindegyikének feladata a föld gondozása, a jövő generációinak átadása, amely egyre inkább alkalmas arra, hogy az emberiség otthona legyen. A munka és a család mellett különös figyelmet kell fordítani arra az erőforrásra, amelyet az ember önmagában hordoz, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi természetében. Szent Ágoston közismert szavaival, Fecistinos ad te, Uram, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Igen, az Úrért teremtettünk, aki belénk véste hatalmának és szeretetének halhatatlan lenyomatát. Az ember nagy erőforrásai innét fakadnak, itt vannak, és csak Istenben találnak védelmet. Az ember az értelme révén nagy, amelyen keresztül ismeri önmagát, másokat, a világot és Istent. Az ember az akarata által nagy, amelyen keresztül szeretetben átadja önmagát. Ezek az erőforrások az ember elfogyhatatlan vágyakozásának alapjai. Az értelemnek az igazság utáni vágya, és az akaratnak a szabadság utáni vágya. A teremtettségünkben rejlő erőforrás, amely által minden ember valóban ember, a kultúrán nyugszik. Az ember a kultúra révén él igazán emberi életet, másképpen a kultúra teszi az embert igazán emberré, mert annak többlete hozzáférés biztosít az ember létéhez, ahhoz, hogy van, nem pedig ahhoz, amilyen van. A kultúra megnyilvánulásai tekintetében az anyagi kultúra alkotásai mindig az anyag szellemivé válását, az anyagi jellem szellemi alárendeltségét mutatják. Másrészt pedig a lelki kultúra alkotásai konkrétan a szellem anyagi hasodását, a lelki megtestesülését mutatják meg. A kultúra úgy válik az ember erőforrásává, ha gyarapítja mind a lelki, mind az anyagi lehetőségeit. Ezek előre bocsátásával érkezett el II. János Pál pápa lényegi üzenetéhez. Az ember legnagyobb erőforrása Krisztus, Isten fia és az ember fia. Benne fedezzük fel az új ember vonásait a maga teljességében megvalósulva. A megfeszített és feltámadt Krisztusban az ember számára feltárul a lehetőség és a mód, hogy mély egységben magára öltse teljes emberi természetét. Ebben áll a Rimini Meeting minden programját átfogó egyesítő alapelv. Az ember erőforrása feltámadt Krisztus, mint kimeríthetetlen forrás, és ebbe fakad itt a találkozón is az eukarisztikus áldozat ünneplése. Zárta 44 évvel ezelőtt az 1982-es Rimini Meetingen elmondott beszédét Szent II. János Pál pápa.
1: Páter Vértes Ajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!